Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Poyák Adrien vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Amerikai diplomaták közölték, hogy az első fordulóban szó volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítását és az iráni atomprogramot érintő kérdésekről. Közben Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel a perzsa államot, hogy állítsa meg a Teherán által támogatott libanoni fegyveres csoportok támadásait. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szentpéter téren mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként, több mint egyharmaduk gyerek. Mától Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyűjteni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert múlt hétfőn vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Hogy melyik lehetett a valaha volt legdrágábban eladott jazz hangszer? A válasz talán nem is oly meglepő. A jazz egyik legikonikusabb alakjaként számon tartott John Coltrane legendás szaxofonját 2005-ben árverezték el New Yorkban. A hangszerért egy magángyűjtő nem kevesebb, mint $2 millió fizetett, így ez a világ legdrágábban eladott jazz hangszere mind a mai napig. Coltrane egyébként ezen a szaxofonon játszott a Love Supreme című emblematikus albumán is, így a hangszer nem csak zenei, hanem történelmi relikvia is egyben. Az aukciót megelőzően a szaxofon hónapokon át pihent egy múzeum kiállító termében, a befolyó összeget pedig részben a jazz oktatás fejlesztésére ajánlották fel.
0: Szakcsi Rádió, a

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az eddigi legnagyobb jazzkoncertet Norah Jones adta 2004-ben Indianában. A Bangalore Palace Groundson közel 120 ezer ember hallgatta a koncertet, ez pedig Guinness rekordnak számít a jazz világában. Norah Jones különleges híd a pop és a jazz között, zenei világa így jóval szélesebb közönséget képes bevonzani. Az eseményi média figyelme szinte felért egy fesztiváléval. Az élő közvetítés több millió tévénézőt ért el világszerte. Norah visszafogott lírai stílusa pedig egész egyszerűen lenyűgözte a tömeget. Ez a rekord pedig azóta is áll, kevés műfaj képes ilyen léptékű közönséget megszólítani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakció ülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csaknem 60 Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg éjszaka az orosz légvédelem. Az orosz főváros polgármestere sérültekről vagy anyagi károkról nem számolt be. Három moszkvai repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urán dúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Itthon a tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. A szóvivő elmondta, a vízpótlás érdekében 10 cm-rel 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakóhelyeken is. Kigyulladt egy hűtőház Kilimánban hajnalban. A tűzoltók reggelre körülhatárolták a lángokat, közölte a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kósi Zsolt elmondta, a 2500 négyzetméteres épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető beszakadt. Nem sérült meg senki, és még időben sikerült több nagyértékű gépet, valamint üzemanyagot kimenteni a lángoló épületből. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre számítani. A hőmérséklet napközben 30 és 35, késő este 20 és 28 fok között alakul. 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nálam ez ilyen nagyon érdekes, hogy honnan jött ez az egész. Tehát a jó Isten vagy valaki, ez mindig intézi a szálakat. Volt egy kis bandánk ott Cegléden a házba, akik laktunk gyerekek, és ott az egyik bandatag apukája, ő nagy jazz rajongó volt, és otthon náluk mindig szólt ez jazz, meg már volt videó is, ugye VHS kazetta, a fiatalok nézzenek utána, hogy ez mi ez. És akkor ott azt emlékszem az élményre, amikor láttam, hogy nagyon furcsa volt, mert fintorogtak a bácsik a színpadon, és ezt nem értettem, hogy gyerekként, hogy mi történik, és egy fura érdekes zene szólt, úgyhogy ez volt nekem igazából az első találkozásom, de a családban véletlenül sem szólt jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Virág Benedek, jazzgitáros, gitártanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek itt a Szakcsi Rádióban. Örülök, hogy beszélgethetünk.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: A kötelező köröket tudjuk le az elején, ami nyilván közérdekű, de engem is természetesen ugyanannyira érdekel, hogy jelenleg hány formációban gitározol, vagy hány formációban közreműködsz?
3: Jelenleg nekem két fix zenekarom van, ebből elsőképpen a Symbiosis 5-ot említeném meg, talán ez az olyan projekt az életemben, ami a legrégebb óta is működik, és talán a leginkább fontos számomra. Emellett pedig a Budapest Orchestra projekt. Ez egy big band zenekar, Tompa Ábel vezetésével. Ez még a másik olyan zenekar, ahol fixen én vagyok a gitáros.
2: Ha visszautazunk egészen a gyerekkorig, zenei impulzusok mikor értek először?
3: Azt hiszem, hogy az első ilyen komolyabb zenei impulzusok azok édesapám által értek engem. Egészen fiatal koromban. Én, nekem talán még óvodából is vannak olyan emlékeim, hogy az ő lemezeit elcsenem, és akkor hallgatom ezeket alapvetően ilyen klasszik rockokat. Úgyhogy valahogy egyrészt rockzenéből jövök, és úgy átott az elektromos gitár, ez elég domináns szerepet tölt be, igen. És hát valahogy édesapámnak a lelkesedése ezek iránt, a zenék iránt, ez valahogy nagyon megfogott. Már egész fiatalon. De sokáig nem kezdtem el egyébként hangszert tanulni, csak nagyon, nagyon szerettem. Szóval, hogy tényleg megvan ez az emlék a fejemben, hogy azt hiszem, hogy talán egy Deep Purple lemez volt. Lehet, hogy valami válogatás lemez, de annyi volt a lényeg nekem gyermekkoromban, hogy egy csontváz volt a borítón, és hát ez nekem nagyon tetszett, szóval, hogy ez...
2: Nem lehet már leverolni.
3: Így van, tehát, hogy ez...
2: Ami így kezdődik.
3: Ezt valahogy annak tudtam, hogy hát ez biztos valami nagyon, nagyon felnőtt dolog, amit nekem valószínűleg nem szabadna hallgatnom, úgyhogy ezt emlékszem, hogy ezt a polcról elcsentem, és akkor, amikor megszólalt például a híres daluk, a Smoke on the Water, ez nekem, de tényleg ilyen 6 éves korban ez padlóra küldött, úgyhogy hát igen, és akkor sokáig nem gitároztam. Szóval én 13 éves koromban kezdtem hangszert tanulni, ez meg egyébként inkább a nagymamámnak a nyomása volt, hogy iratkozzak be zeneiskolába, mert hogy milyen jó dolog az. Ő egyébként óvónő, és emiatt valamennyire van egy óvónő volt, és hát emiatt van egy fajta zenei affinitása.
2: Meg nyilván rálátása, hogy jót tesz a gyerekekkel, igen, hogyha igen, hangszer igen, közelébe
3: igen.
2: kerülne.
3: Igen. És akkor én elkezdtem 13 évesen klasszikus gitárt tanulni a Szentendrei Zeneiskolában. Az nem tartott annyira sokáig, talán 2 évet töltöttem ott, de mai napig meghatározónak gondolom a részben a pedagógiámban is, mert ugye pedagógiával is foglalkozom, és hát a zenéhez, meg a gitározáshoz való hozzáállásban is ez egy fontos dolog volt szerintem.

0: van egy első pillanat, amikor valakinek a hatására mondjuk gitárt veszel a kezedbe?
1: A zeneiskolában?
0: Hát, vagy ha már azt megelőzően, akkor inkább az a pillanat érdekel, hogy mikor volt először a hangszer úgy igazán testközelben.
1: Hát igazán testközelben van egy régi gyerekkori barátom, aki szintén gitározott, és ő előbb kezdte, mint én, és arra emlékszem, hogy amikor átmegyek hozzá lógni, akkor látom ott a falon a gitárt, és akkor nagyon...
0: Egy elektromos gitár?
1: Nem, az is klasszikus gitár.
0: Klasszikus gitár.
1: Igen. Aztán lett neki később elektromos is, az meg még jobban, szóval, de már klasszikus is teljesen beindított, úgyhogy igen, az talán ekkor volt először testközelben, igen.
0: És ekkoriban, vagy amikor már ugye a gitár, azt mondhatjuk, hogy megjelent az életedben, akkor kik voltak rád nagy hatással? Nyugodtan lehet ezek rock gitárosok is.
1: Hát ugye előbb említettem ezeket a klasszik rockokat, AC/DC, Deep Purple, ezek mindenképpen egész fiatalon. Aztán utána volt egy nagy Guns N' Roses korszak, ugye ott a Slash a gitáros, az egész Image, meg a nagy gitárszóló, nagy terpez, Bőrnadrág, ez nekem akkor nagyon tetszett. És aztán utána egyébként a jazz felé egy magántanárom, Petrovics Sándor által fordultam, ő mutatta meg az első jazz felvételeket, amiket hallottam. És hát az is olyan volt, hogy olyan zenét, meg olyan hangokat hallottam, amit korábban ugye nem, és én ezt nagyon szerettem volna megérteni, hogy itt mi történik. Egy Joe Pass gitár felvételt mutatott egyébként, egy G blues volt, és hát teljesen, tehát az, hogy valaki annyira azt éreztem, hogy ilyen szabadon, amit csak szeretne kifejezni, amit csak akar fogni, azt ő le tudja játszani, és ez nekem nagyon, nagyon tetszett. Ez a fajta kifejező erő, amit ebben éreztem, nagyjából ilyen 16 lehettem így ekkortájt.
0: Ilyenkor ez hogy történik, hogy amikor ér egy ilyen behatás, akkor elkezdesz egy picit máshogy gondolkozni az addig megismert zenélésről, vagy technikailag kell valamin változtatni, hogy az már inkább úgy valóban átérezt, hogy ez már jazzes?
1: Hát nekem ez úgy működött, hogy ugye az én gitártanulásom során már volt ugye internet, ugye korábbi generációknál szokott ez lenni, hogy hát le kell ülni a lemezeket 16 milliószor meghallgatni, és akkor hát, ha valamit felszed belőle az ember. Nekem már ugye volt internet, ami részben nagyon jó is volt, mert elérhető volt az, hogy akkor bepötyögtem, hogy Joe Pass, G blues, és akkor bár semmit nem értettem belőle, de végül is le tudtam játszani. Mert ugye Gottát olvasni azt én tudtam, főleg a klasszikus tanulmányok miatt, azzal nekem nem volt gondom. De ugye ez részben hátrány is, mert hogy azért az nagyon jó, hogyha 16 milliószor meghallgat az ember egy lemezt, és a füle az közben fejlődik. Úgyhogy nekem például ez volt az egyik már konzis tapasztalatom, hogy a technikai meg zeneelméleti tudásom az előre haladott, viszont a fülem az talán kevésbé, úgyhogy nekem a fülfejlesztéssel például sokat foglalkoztam, hogy ez a két skill, ez ugyanoda érjen.
0: Ja, ez teljesen egy ilyen elkülöníthető, létező munkamódszer?
1: Igen, volt ilyen óránk Pozsár Máté vezetésével a konziban, hogy másfél órán keresztül zongorázott különböző dolgokat, és ez volt a feladat, hogy akkor ezt az akkordot fel kell ismerni, a hangközt fel kell ismerni, ezt a dallamot le kell tudni írni, úgyhogy igen, azok nagyon hasznos órák voltak, igen.

0: és mennyiben szűkült az addigi rockzenei érdeklődésed, és ekkoriban mennyire tágult ki a jazzzenei?
1: Eléggé, szóval, hogy amikor először bejött a jazz, akkor már majdnem ilyen sznobériába hajazóan azért eléggé elkapott a dolog.
0: Gitárosok mentén?
1: Főleg gitárosok mentén, igen. Szóval hát ezek a nagy öregek, ugye Joe Pass-t említettem, Wes Montgomery, Hörbeliszt imádtam, Jim Hall, szóval ezek az arcok, és utána valahogy mérséklődött, szóval volt egy ilyen pár év, amikor tényleg ez a csak jazz, és ami nem jazz, ez hülyeség, de most már ez egy egészséges balanszban van, azt hiszem, hogy mindenfajta zenei stílus felé nyitott vagyok, és szeretem egyébként. Meg hát a mai napig hallgatok rockzenét, hallgatok elektronikus zenét, de hát nagyon sok jazz is persze, úgyhogy ilyen úgymond ténylegesen mindenevő vagyok.
0: És ilyen szempontból, amikor zenét hallgatsz, akkor ez a bizonyos fülelésed, ez hogyan működik? El tudod engedni, hogy ne szakmailag hallgass mondjuk akár bármilyen témájú zenét, vagy műfajú zenét?
1: Hát, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon ritkán van ez, hogy tényleg úgy tudok zenét hallgatni, hogy illetve hát, hogy tudatosan kell ezt, erre fókuszálnom akkor, hogy én ezt a lemezt most nem úgy akarom hallgatni, mint jazzzenész, meg mint szakmabeli, hanem azért érdemes néha az idézőjeles egyszeri hallgatónak a fülével is gondolkodni, hiszen alapvetően nekik csinálunk zenét egyébként. Úgyhogy azért én mindig igyekszem ezt is tartani, hogy ne csak úgy hallgassak zenét, hogy folyamatosan elemzem, bár valahol egyébként ez a dolgom. De igen, ez is egy fontos dolog szerintem.
0: Ekkoriban már, mondjuk, ha még maradunk egy picit itt, említetted a Konzit, igen, akkor már csatlakoztak hozzád olyan zenésztársak, akikkel érezted, hogy velük maradandó zenei kapcsolatod lesz?
1: Így van, igen. Többek között a Symbiosis 5-nak a magja az ekkor alakult ki. Még egyébként nem is voltunk konzisok, a felvételire mentünk el. Ugye ez úgy működik, hogy a tanév ugye szeptemberben indul, és márciusban van előtte a felvételi, és a felvételin én ott átsorogtam, nem ismertem senkit, és ott állt egy másik srác, ő is átsorgott, és nem ismert senkit, és akkor megszólított, ő volt a zenekarnak a zongoristája, Kapolcsi Szabó Levente, és akkor én emlékszem, hogy mentem hazafelé, és akkor mondtam a páromnak, hogy hát beszélgettem egy sráccal, és valószínűleg itt most akkor majd együtt fogunk zenélni, eléggé az jött le nekem, hogy... És hát tényleg, szóval, hogy ez idestova 10 éve lassan, úgyhogy igen. És hát ugye Majsai Roland is az osztálytársunk volt, úgyhogy az első zenekari gyakorlat órán már amikor ugye ő dobolt, Levente zongorázott, én gitároztam, azért ott én legalábbis úgy gondolom, hogy lehetett érezni, hogy ez egy ilyen jó csillagállás volt.
0: És aztán később jött az életedbe ez a big band zenélés iránti vonzalom?
1: Igen, ez már egyetemista voltam, sőt az is lehet, hogy már talán végeztem is az egyetemen, amikor felkért Tompa Ábel, hogy legyek ennek a big bandnek a része. Úgyhogy igen, ez egy későbbi dolog. Van ugyan a zeneakadémián ilyen, hogy nagy zenekari gyakorlat. Az ott annyira nem fogott meg engem.
0: László Attila vezetésével?
1: Így van, László Attila vezetésével. Azért nem fogott meg talán, mert azért ez a big band, ez egy nagyon külön műfaj, és ez nem egészen olyan, hogyha az ember tud gitározni, meg tanul jazz gitározni, akkor a big bandet is ki tudja pipálni, ezt tényleg külön le kell ülni, és foglalkozni vele, hogy milyen az, hogyha big bandnek része az ember gitárosként.
0: Mi a vonzó abban, hogy gitárosként valaki egy big bandnek a tagja legyen?
1: Szerintem abban nagyon más, hogy ugye a big bandben ténylegesen a ritmus szekciónak a része a gitár nagyon sokszor. Persze van, hogy kap szólót az ember, és akkor meg lehet mutatni, hogy nem tudom, mi a pálya, de ugye tényleg az inkább annak van itt szerepe, hogy ugye kíséri az ember, és ez a fajta együtt figyelés, meg a közös játék a dobbal és a bőgővel, meg akár a zongorával, ez nagyon izgalmas tud lenni. Közben zeneileg nem feltétlenül annyira komplex a dolog, de az, hogy ha tényleg csak, hát most szakmai leszek, de hogyha negyedeket játszik ugye a walking bass, ugye hoz egy swinget, egy dobos, és akkor ugye a gitáros is negyedeket játszik. És az, hogy ezeknek a negyedeknek, ezek hogyan vannak szinkronban, mert ugye van, hogy egy picit előtte van a bőgő, egy picit mögötte van a dob, és ahogy ez az egész közös nevezőre kerül, ez nagyon izgalmas tud lenni szerintem. Úgyhogy például ezt mondanám én a big bandhez, hogy ez izgalmas volt nekem, hogy most nem mint szólista vagyok itt, meg nem mint kvázi egy ilyen front alakja egy zenekarnak, mint mondjuk a Szimbiózisban, ott ugye azért nagyon sokat szólózom, én játszom a témákat, stb. A Big Bandben ez, hogy kísérni együtt, az, és hogy az legyen izgalmas, hogyha kíséret önmagában is, ha levesszük róla a szólót, hogy annak is izgalmasnak kell lennie, és kreatívnak.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Nyilván, amikor említetted, hogy Slash és egyéb formációknak a híres gitárosai, akkor azért a szólózás iránti szeretet az valahonnan azért érthető, hogy honnan tudsz meríteni, amikor mondjuk megérkezel egy olyan szituációba, hogy szóloznod kell egy jazz koncerten a színpadon, de mennyire volt egyáltalán könnyű neked az improvizációt elsajátítani, vagy legalábbis úgy belehelyezkedni, vagy úgy elengedni magad igazán?
2: Improvizációval nekem talán kimerem mondani, hogy soha nem volt akkora gondom, ez valahogy mindig olyan természetesen jött, hogy lehet ilyet, hogy improvizálni a...
1: Ez a technikai, vagy a szakmai, vagy a gitárnak a nagyon magabiztos ismeretéből ered, hogy igazából mivel mindent tudsz a hangszeren, ezért az, hogy te most ott mit improvizálsz, vagy mert ezért azt gondolnám, hogy jó, rendben, azt le fogod tudni játszani, de azért ami elindul fejben, hogy azért az az érdekes, hogy kinek mi indul el egy improvizációra.
2: Biztos, hogy ez is benne van, hogy a gitárnak a nagyon magabiztos ismerete az segít ebben, sőt, ez biztos, hogy benne van. És hát én mindig ilyen voltam, én mindig imádtam gyakorolni, és a mai napig, ha tehetem, akkor órákat gyakorlok lehetőleg minden nap, és azt érzem, hogy nem is az, hogy szeretek gyakorolni, de kell is gyakorolnom, szóval, hogyha nem gyakorlok, akkor inkább gyakorlok. Úgyhogy biztos, hogy ez is benne van, hogy a gitárnak a magabiztos ismerete, meg a zeneelméletnek az ismerete, az segít ebben. Ugye hallásfejlesztés, amit említettem, az is, hiszen a fejben akkor indulnak el dolgok, hogyha, legalábbis nálam, hogyha hallom a többieket, és szerintem a jazzzenében ez az egyik legszebb dolog, hogy ugye mi például egy szimbiózis fájban ugye öt különböző individuum együtt zenélünk, és létrehozunk valami demokratikusan közöset, de valahogy mindenkinek benne van az egyéni hangja is, és hogyha én ezt hallom, mondjuk hallok a zongorában egy olyan akkordot, amit felismerek, akkor ugye az más irányba tudja lökni az improvizációt, és ez a nagyon izgalmas benne szerintem, és ehhez viszont egy kicsit hallgatóként én azt gondolom, hogy kell hozzáérteni, hogy ezeket a dolgokat fel tudja ismerni az ember, hogy fú, most itt egy olyan akkordot fogott a zongorista, hogy reagált rá a szólista, és most egy olyan ritmust játszott a bőgő, hogy a dob lekövette, és ez mennyire király volt, úgyhogy igen, ezek nagyon fontos dolgok.
1: De 100%-osan abban a pillanatban születik meg ezek szerint egy adott improvizáció, hogy vannak, ahonnan tudsz azért meríteni?

0: Hát én nekem a csodálatos tanárom Gyémánt Bálintnak volt egy ilyen mondata még a konziban, hogy nem a színpadon kell feltalálni a spanyol viaszt, szóval azért jó, hogyha az embernek megvan az a fajta eszköztára, amihez tud nyúlni, hogyha ha éppen nem jön az ihlet, vagy a szikra, vagy nem tudom, hogyan nevezzem. De persze, mert hát ugye, ha az ember játszik egy koncertet, azért nagyon sokszor nem az a fajta körülmény van, amit az ember ideálisan elképzel egy ilyen helyzetben, tehát az ember utazik.
1: Persze.
0: 600 kilométert, meleg
1: nehéz,
0: van.
1: Nehéz, hogy még ott az ihlet nagyon...
0: Igen, igen, és akkor csak benzinkutas hotdogon él egy hete, és... és
1: ez önmagában nem elég inspiráló.
0: Így van, és akkor ugye le kell játszani a koncertet, és akkor még legyen az, hogy inspirált és csodálatos. És igen, szóval, hogy megvan persze az az eszköztár, amihez ilyenkor tud nyúlni az ember, de hát egy ideális helyzetben azért igen az a cél, hogy mindig megszülessen ez a fajta csoda, ami egyszerű és megismételhetetlen.
1: Említetted már a pedagógus vonalat nagymamád által a családban. Akár miatta is, vagy esetleg ilyen családi vonulat miatt is lehetett neked ilyen fontos, hogy te is aztán tanítani kezdtél?
0: Lehet, megmondom őszintén, erre még nem gondoltam. Igazából én azt láttam a pályám elejétől kezdve, hogy ugye tanít mindenki. Uh-huh. Tehát ugye nekem tanáraim voltak konziban, előbb említettem Gyémánt Bálint, Juhász Gábor, ők mind a ketten csodálatos pedagógusok, és hát az egyetemen is Horányi Sándor, ugye őt már egészen fiatalon, ő ugye a Pomázi Zeneiskolában tanított sokáig, azt hiszem több mint 30 évig ott tanított jazzgitárt, és én meg ugye szentendrei vagyok eredetileg, szóval őt viszonylag régről ismerem. Úgyhogy ezt láttam valahogy, hogy mindenki zenél, mindenkinek megvan a saját zenei világa, de emellett a tanítás is egy fontos dolog, úgyhogy valahogy én nekem ez az elejétől kezdve úgy mintha evidens lett volna, hogy tanítás és zenélés is ennek a mesdjéjén a balanszírozás.

0: mi az, ami meghatározza a te oktatói szemléletedet, hogyha lehet egy ilyen egyediséget meghatározni?
1: Szerintem azt próbálom kiépíteni most már évek óta, hogy ugye a jazz oktatásnak, meg a jazz zenének eleve elég nehéz oktatni ezt a műfajt. Szóval önmagában a műfaj az nem régi. Tehát mondjuk 100 éves, kicsit talán már több. Azt hiszem, hogy 1912 az első lemez, amire azt mondjuk, hogy az már jazz. De hogy maga az intézményes körülmények között az oktatás, az meg aztán főleg nem. Szóval talán 60-as évek vége, amikor lett ugye a Zeneakadémián oktatás, intézményes körülmények között oktatás, bár akkor még nem Zeneakadémiának hívták. Na a lényeg, hogy elég nehéz magát a műfajt is megfogni, és főleg az, hogy alapfokon egy kisgyereknek átadni ezt, vagy egy fiatal növendéknek átadni, úgyhogy én azt próbálom már évek óta megfejteni, hogy hogyan lehet a jazzt úgy oktatni, hogy egy hasonló keretrendszere legyen, meg egy hasonló struktúrát, felépítettsége legyen, mint mondjuk egy klasszikus gitárnak, mert ott ugye van gitáriskola 1, 2, 3, 4, azon végig megy a növendék, és akkor tud gitározni.
0: Valami lesz.
1: Valamennyire így van. Úgyhogy valami ilyesmit próbálok én a saját oktatásomban kiépíteni. Tervezek is egyébként majd remélhetőleg a nem annyira távoli jövőben valami oktatóanyagot is készíteni, mert sok jó oktatóanyag van, de ugye ezek többnyire angol nyelvűek. És hát például ez egy akadály nálam az oktatásban, hogy hát 9 éves a tanítvány, és most kezdett el angol tanulni. Nem biztos, hogy ez a Berkeley-ről kijövő csodálatos jazzkönyv, az neki van számva, úgyhogy jó lenne valami kézzelfogható magyar gyerekeknek szóló tankönyv jazzgitározással kapcsolatban, úgyhogy szép feladat ez.
0: Lehet említeni, hogy hol tanítasz?
1: Igen, én a Tóth Aladár Zeneiskolában tanítok, most már idestova 3 éve jazzgitárt.
0: És a nagyjából milyen korosztály, akik kezed alatt fejlődnek?
1: Elég változó. Van egészen kicsi is, tehát ez a 8-9 év, ez nagyjából itt szokott elkezdődni. És
0: már jazzgitár a 8-9 éves?
1: Igen, és erről pont beszélgettem nemrég egy kollégámmal, hogy ez vajon jó-e, vagy hogy ezt meg lehetne csinálni úgy, vagy nem kellene annak ilyen szabályszerűnek lennie, hogy akkor legyen X év klasszikus gitár, ugye nálam is ez volt, hogy klasszikus gitár, és akkor onnan fordultam az elektromos gitár, meg a jazz felé. De hogy nem kellene ez egy ilyen szabály legyen az oktatásban, vagy a gitároktatásban, hogy legyen meg egy klasszikus alap, és akkor utána lehet jazzelni. Hogyha egyébként meg lehet csinálni, szóval azért én figyelek arra, hogy a technika fejlődjön, hogy az új rendek, a pengetőt, szóval hogy én mindenfajta technikai klasszikus alapokon nyugvó tudást is próbálok átadni azzal együtt, hogy ugye hát végül is jazzelni tanulunk a gyerekekkel. De elég változó a korosztály, tehát 8-9 éves kortól van egyetemista, 25-6 éves tanítványom is, úgyhogy igen.
0: És a legtöbben szeretnének valamilyen jazz karriert befutni szerinted, vagy van, aki csak így a saját magát képezné, mondjuk főleg, hogyha mondjuk 20 évesen, hát nem mintha öreg lenne, csak azért úgy gondolkozom ezen, hogy nyilván sokan járnak úgy gitártanárhoz, milyen eljárhatna jazzgitártanárhoz, aztán lehet, hogy ott el van otthon vele.
1: Én szerintem inkább talán ez a helyzet, szóval azért alapfokú zeneiskolában szerintem, hogyha a diákoknak a 10% a zenei pályára megy, az már egy magas aránynak mondható, de ez nem is baj szerintem. Szóval nagyon sokat lehet tanulni a zenéből, meg egy hangszernek a gyakorlásából, akkor is, hogyha nem lesz végül zenész az ember, de egyáltalán azt a fajta kitartást és koncentrációt, amit ez igényel, meg a monotonitásnak a tűrését például, tehát az, hogy tényleg minden nap órákra leülni, gyakorolni, az szerintem egy elképesztő skill, és ezek fontos dolgok lehetnek a jövőben és az életében, akár nem zenei pályán.

0: De hogy látod az oktatásban, mondjuk ha jönnek hozzád fiatalok, akkor a jazz történettel, vagy maradjunk csak a gitárosoknál, akkor érdemes a kezdetektől elindulni és úgy mutatni nekik, vagy van, akit rabul lehet ejteni mondjuk egy viszonylag mostani felvétel, és akkor onnan szépen visszaindulni. Tehát van érdeklődésük a régiek iránt, inkább így kérdezem?
1: Én azt gondolom, hogy van, és itt az összekötő elemnek én a blues-t mondanám. Hogy én azt éreztem mindig, amikor ilyen bluesos felvételt mutatok, hogy az valahogy mindig betalál, de tényleg szóval...
0: Mi lehet az oka?
1: Hát valahogy a blues az a föld, vagy nem tudom, az alapja ennek az egésznek. Valahogy ez, mert ugye azt rockzenében is hallják, tehát egyszerűen ismerősen hangzik, nyilván hallják, hogy ez nem az, de valahogy ott van egy olyan kapcsolódási pont a felhívás-felhívás válaszforma, ami mondjuk egy bluesnál jellemző, az is például egy olyan struktúra, amit könnyű érteni, hogy szóval valahogy ott mindig úgy felcsillan valami, úgy érzem.
0: Mondjuk kiket mutatsz a bluesból, amilyen felhívó?
1: Hát én szerintem, ugye említettem ezt a Joe Pass blues-t, az nálam klasszikus. Is nem véletlenül talált be, de West Montgomery-t szoktam mutatni, azt általában szeretik, mert hogy ugye nagy gitár, hüvelykújja, penget érdekesen néz ki, szóval meg hát nagyon csodálatosan is zenél, úgyhogy általában...
0: És akkor onnan már szívesen hajóznak el akár, onnan már jöhetnek az első kis jazzes behatások?
1: Igen, és amit én még szoktam mutatni, amit ebben a tanévben nagyon élveztek, a Herbie Hancocknak a Headhunters lemeze. Az ugye már kicsit ilyen funkis, fusionös vonal, de azt imádták, szóval van ugye ez az intro a Watermelon Man-nek, ez az ilyen afrikai sípok, meg mindenféle húhogás, és nagyon szerették a gyerekek, úgyhogy tök jó volt.
0: Még a hangszerről nem keresztelek, hogy neked egyébként van-e valami olyan mániád, vagy fontos-e, hogy neked adott típusú gitárod legyen, vagy van-e ebben bármi olyan elvárásod, amin szívesebben játszol, vagy ami speciálisan szólal meg a kezeid között?
1: Én alapvetően szeretem a jazz gitárokat. Szerintem igen, nincs is tömör testű gitáromnak. Ugye a jazz gitárnak ez az ismertetője, hogy ez egy elektromos gitár, de üreges vagy félig üreges teste van, mint mondjuk egy klasszikus vagy akusztikus gitárnak. Úgyhogy én szeretem a jazz gitárnak a hangját nagyon, meg szerintem egy nagyon karakteres és jól kezelhető sokoldalú hang egyébként, úgyhogy főleg jazz gitár, ami nekem a fő profilom, de egyébként pont a Tompa Ábellel csináltunk egy stúdió munkát az elmúlt hónapban, ahol nagyon sokat kellett akusztikus gitáron játszanom, és egyébként az is nagyon tetszett, úgyhogy ja.
0: De abban is ilyenkor segítség az, hogy van klasszikus gitártudásod, vagy egyébként ez nem annyira függ össze?
1: Szerintem itt most ez annyira nem volt fontos, hogy nekem van klasszikus tudásom, tanítottam is évekig egyébként klasszikus gitárt. Hát ugye ezek a stúdiók alkalmával ugye azért elég konkrétan meg van írva, hogy az embertől mit szeretnének, hogy mit csináljon, úgyhogy...
0: A monotonitás tűrés itt is előjön.
1: Igen, igen. Tehát tényleg a stúdiózás az úgy néz ki, mintha az embernek lenne egy kvázi polgári munkája, hogy 10 órakor bemegy a stúdióba, és este 6-kor hazamegy, és van egy ebédszünet mondjuk, és ez a... Úgyhogy igen, ez... monotonitás tűrés, így van.
0: Hogyha most egy picit előre lehet tekinteni akár heteket, hónapokat, akkor mennyi minden vár rád, ha csak ezzel a két formációval gondolkozunk?
1: A szimbiózissal a nyár az viszonylag szép lesz szerintem. Múlt hétvégén játszottunk Pilis Boros Jenőn a B52 Jazz Fesztiválon. Ha valaki ott volt, akkor innen is köszönöm. A következő koncertünk az július 10-én lesz Balatonbogláron. Ez a Jazz és Bor Fesztiválja nevet viseli, de fogunk játszani a Művészetek Völgyében, lesz majd Budapest Jazz Club, Opus Jazz Club, illetve szervezés alatt van most egy horvátországi és egy szerbiai mini turné is. Egyébként érdemes bekövetni a zenekart Facebookon és Instagramon, és ott minden koncertünkről, meg minden aktualitásról időben tájékoztatjuk a kedves követőinket. Úgyhogy ott ilyesmi dolgok vannak. Az orkesztra projekttel én egy koncertet emelnék ki talán, itt decemberben lesz majd egy Mipa Bartók nagy terem. Ez ugye a Macskafogó projekt, úgyhogy ez a Macskafogó élőzenés filmvetítés. Ez biztos, hogy nagyon király lesz.
0: Meg Ábel mesélt pont arról, hogy lesz majd az első lemez, és annak így is van. Valahogy decemberben talán a igen. Dohnányi Ernő zenei központban, szóval valami azért ott is így elég van. Szépen alakulnak igen, a
1: igen.
0: dolgok.
1: Igen, ez is egy nagyon érdekes folyamat, hogy ez a zenekar, ez a Budapest Orchestra projekt, ez alapvetően kicsit ilyen a klasszik big band repertoárral kezdte a működését, és most talán az elmúlt egy-másfél évben kezdett el afelé fordulni, hogy akkor saját szerzemény. Tehát például ez a szerzői lemez, amit említettél, ez egy olyan lemez, ahol a különböző tagoknak a számai vannak big bandre Ábel által meghangszerelve, és ez egy nagyon izgalmas dolog, és lesz ennek így van a rádióban bemutató koncertje.
0: És még egy dolgot hadd kérdezzek meg, említetted Szentendrét. Igen. Szentendrén most hogy néz ki a jazz élet? Vannak egyébként szép számmal koncertek, nem tudom ezekre mennyire szoktál eljutni, vagy visszamész-e, vagy még ott vagy-e, vagy nem ott vagy. Csak kíváncsi vagyok, mert olyan érdekes, hogy egyébként rengeteg helyen azért vannak kiválóbbnál kiválóbb jazz koncertek Magyarországon, és ha most pont nem Budapestre fókuszálunk, hanem egy picit a vonzás körzetére, mégiscsak egy Szentendrével, akkor kénytelen vagyok ezt megkérdezni.
1: Szerintem Szentendre az egy elég jó gyűjtőhely a jazz zenészeknek. Egyébként nagyon sok szakmabeli jön így erről a környékről. Tehát ugye a Pomázi Telekivattai iskolában nagyon régóta van jazz tanszak, meg hát ugye Szentendre is művészváros, úgyhogy nagyon sok kollégám erről a térségről való. Nevetgéltünk is ezen a konzimban, hogy igazából ezek vagy szentendrélyek, vagy egyébként erdélyiek. Nagyon sok erdélyi van, aki Budapestre jön a jazz miatt. Úgyhogy vannak ott koncertek. Hát ugye nyáron ott szerintem mindennapos majdnem az, hogy van valami. Jó, mindennapos nem, de mondjuk minden héten azért van hétvégente valami fesztivál, vagy valami, és akkor lehet menni bazsaválni, így van.
0: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és köszönöm, hogy meséltél egy picit a eddigi pályádról.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Virág Benedek, jazzgitáros, gitártanár volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Jabe koncertje hallható, majd ezt követően Olácumo Árpád zongora este, majd az Olácumo Quintet koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Várhatóan a Sulyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma a rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a Tisza frakciót is, párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogrup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja négy szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre, a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy véli, hogy a technológiai változások és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. A lehetséges kormányfő között felmerült Andy Barnett neve, aki a munkáspárt ismert politikusa, a Greater Manchester régió polgármestere. Meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent, ahonnan 19 megbetegedést és 2 halálos áldozatot jelentettek. Az egészségügyi szakemberek szerint a fertőzöttek felkutatása továbbra sem elég hatékony, ami nehezíti a járvány megfékezését. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB-sugárzás. A következő napokban marad a hőség. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New York-i klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere, a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jabek koncertje hallható. Majd ezt követően Olácumó Árpád zongora estje, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Közelebb akarom hozni a kedves közönség felé a jazz muzsikát, hiszen mindig az járt az eszemben, hogy akik már szeretik a jazz zenét, őket nem kell meggyőzni. Természetesen őket is a táborban kell tartani, és mindig új tartalmakat kell eléjük tenni, új koncerteket, új lemezeket, amelyeket ugye nagy élvezettel hallgatnak. De hát nem szeretem ezt a kifejezést, de most én is használni fogom, ugye a világon mindenhol rétegzene a jazz. És azt gondolom, hogy egy rétegzene esetében azért mindannyiunknak törekedni kell arra, hogy ez a réteg azért minél vastagabb, vagy minél nagyobb legyen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jabek koncertje hallható, majd ezt követően Olácumo Árpád zongora estje, majd az Olácumo Quintet koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: ratunya, amazing ratunya.
1: Jazz délután a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Volt számomra egy ilyen leírhatatlan ilyen misztikája, és egy ilyen színeket hallottam, tehát ilyen pont ez, hogy így nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az, ami tetszik ezekben a zenékben, csak valamiért így misztikusnak találtam, és izgalmasnak ezt az egész világot, meg szabadnak, és ez fogott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika Jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jabe koncertje hallható, majd ezt követően Olácumó Árpád zongora estje, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Magyar Péter napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott: megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbizatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. Helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbizatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, aminek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja négy szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre, a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a Diákész főtitkára a Kossuth Rádióban. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektora legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyodligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport és kulturális és közösségi programok vár. A szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, étkezést, utazást. A táborokba a határon túli magyarok is érkeznek. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Délután egyre több felé beborul az ég, ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetést adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, este 20-28 fok között alakul. 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Téged Dorottya Margó, a Szakcsi Rádió küldbeadalott felhívásának egyik győztese. By Your Side című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jabel koncertje hallható. Majd ezt követően Olácumó Árpád zongoraestje, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: The more I read the papers,

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ez egy olyan dolog, ami minden embernek a sajátja, teljesen egy egyedi kép és egy egyedi hang. És ezt nem lehet kijelöltetni, hogy na most én kialakítom a saját stílusom, hanem ez egy olyan dolog, amit szerintem fejleszteni lehet, szinten is lehet tartani, de jó esetben fejleszteni lehet, de az ember azt fogja fejleszteni, amivel a világra jött. Szóval, ha én azt mondom, hogy megtalálom a saját hangom szó szerint, akkor az itt van, rezeg a hangom a hangszálaim által, és ezt fejleszthetem, gyakorolhatok vele, de nem fogom tudni megváltoztatni, és főleg nem fogom tudni kicserélni a hangomat mondjuk Johnny Depp hangjára, mert ez az én hangom, az meg az ő hangja. És a jazzben ez azért érdekes, mert amikor az ember mondjuk transzkripciókat tanul, más jazzzenészek inspirálják, az egy szuper dolog, ugyanakkor, hogyha elkezdek valaki mást utánozni, akkor az nem biztos, hogy az én hangomnak a legjobban áll.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jabel koncertje hallható, majd ezt követően Olácumo Árpád zongoraestje, majd az Olácumo Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Blueszenei műfajt az egészen az 1800-as évek végére, közepére, egész pontosan 1865-re datálják, és volt szerencsém ott lenni azon a kis emlékműnél, Tutwiller kis városából, Amerikában délen, ahol W.C. Handy meghallotta az úgynevezett ilyen első Blue Note hangot, amit aztán ilyen bluesként apostrofáltak, egy valami vonatállomáson felszálló asszonynak az énekében, ami ott az állomáson zajlott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: You give your hand to me, and then you say hello.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jabe koncertje hallható, majd ezt követően Olácumo Árpád zongora este, majd az Olácumo Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A tisztító tűzművelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, hogy megszabadítják a magyarokat a hazánkat kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától. A kormányfő azt is mondta, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Sulyog Tamás július 20-a körül már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, valamint, hogy a bíróknak nagyobb beleszólása lesz abban, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal kiemelt ügyekkel foglalkozik majd. El tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére. Konstantinovics Miklós hozzátette, megkezdődött az egyeztetés a szakszervezetekkel, és a jövőben nagyobb átláthatóság jegyében rendszeresen nyilvánosságra hozzák majd a mentőszolgálat működését bemutató adatokat. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, étkezést, utazást. Meghalt Simor András, irodalmár, író, költő, műfordító, pedagógus, az Ezredvég folyóirat főszerkesztője. Első kötete 1962-ben jelent meg, majd terjedelmes költői életműve mellett számos tanulmányt és esszét is írt. Műfordítóként a spanyol és latin-amerikai irodalom egyik legjelentősebb hazai interpretátora volt. Életművéért 2005-ben megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, emellett Táncsics gyűrűvel, Nagy Lajos irodalmi díjjal és MSOS díjjal is kitüntették. Simor András 87 éves volt. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jabek koncertje hallható, majd ezt követően Olácumo Árpád zongora estje, majd az Olácumo Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, Nárai Erika vagyok, és emlékeim szerint 2022-ben már beszélgettünk két nagyon kedves kolléganővel a Jazz Showcase-ról, és ma is ez fog történni, de egy pici összefoglalóval kezdeném. A Jazz Showcase 2008-as megalakulása óta erősíti a MIPA kultúrmisszióját. Fellépési lehetőséget biztosít a hazai alkotó és előadó művészeti szintér feltörekvő tehetségeinek, így támogatva a pályakezdő fiatalok karrierjének beindulását. A 17. éve megrendezésre kerülő showcase megálmodójával, Bércesi Barbarával, és a legelsők között fellépő, azóta pedig már volt, hogy zsűritagként is közreműködő Harcsa Veronikával fogok ma beszélgetni. Illetve csatlakozni fog hozzánk két olyan vendég is, akik korábban felléptek már a showcase tehetségbőrzéjén, és idén az esti nagykoncertek előadóiként találkozhatunk majd velük. Gyémánt Bálintot és Ocsovai Damiánt fogom majd a mikrofonhoz szólítani, de előtte Barbaráé és Veronikáé a szó. Szerbusztok! Ugye jól emlékszem, két évvel ezelőtt ugyanígy hárman ültünk a mikrofon.
4: Így
3: vagy
4: van.
3: Együtt igen. Ültünk akkor is? Vagy külön-külön tárgyaltuk meg ezt a nagyon fontos eseményt, amit 17. éve zajlik?
4: Hát jó részleteket kérdezel, szerintem együtt is beszélgettünk, ugye? Akkor is, igen.
5: Úgy rémlik, igen.
3: Hát akkor ugorjunk vissza most ne két évet, hanem egészen 17-et. Akkor ha jól számolom, két évvel ezelőtt egy ilyen jubileumi 15-ös volt a főcsapás, szóval 17 évvel ezelőtt, Barbara, hozzád fordulok, hogy indult ez az egész, kinek az ötlete volt?
5: Már is egy kicsit javítanék, a bevezetőn, mert a megálmodó még az első vezérigazgató Kis Imre volt, és az akkori jazz szerkesztővel, Retkes Attilával közösen dolgozták ki ennek az alapstruktúráját, még annak idején. Én már akkor is részt vettem a showcase lebonyolításában, mint asszisztens, tehát mindenféle technikai részleteket én intéztem, illetve hát nagy részt én találtam ki, hogy kik legyenek a fiatalok is, meg az esti nagy koncertek fellépői is, akik jönnek majd zenélni. És aztán időközben, a következő évtől már én vettem át a műsorszerkesztést 2009-től, és nagyon sok minden maradt az a régiben, és nagyon sok minden változott ez alatt a 17 év alatt, amiről majd lehet, hogy érdemes beszélni.
3: Én mindjárt rá is kérdeznék, hogy mi az, ami maradt, és mi az, ami változott.
5: Hát a cél az mindig is ugyanaz volt, hogy a fiatal, feltörekvő jazz tehetségeket támogassuk, hozzuk helyzetbe, és ami pedig mindig változott, az, hogy ezt leghatékonyabban milyen módon tudjuk tenni. Voltak elgondolások arra, hogy kicsit inkább olyan akadémikus megoldásokat keresünk, tehát ugyan elhívtuk zenélni a fiatalokat, de volt mellette panelbeszélgetés is. Valahogy ezek hoztak is valamiféle eredményt, meg nem is minden esetben. Volt például egy olyan felvetés, emlékszem, Pallai Péter hozta föl ezt egy panelbeszélgetésen, hogy mi lenne, hogyha Európába utazó magyar muzsikusok a helyiekkel összebeszélnének, hogy legyen hol lakniuk fiataloknak egymásnak segítsenek ilyen módon. Tehát ez egy gyakorlati felvetés volt, egy panelbeszélgetés, ami ritka szerintem, mert általában nagyon elméletiek ezek a beszélgetések. Menet közben tehát az akadémikus hozzáállástól egy kicsit módosítottunk afelé, hogy minél inkább a közönség kedvére tegyünk, még ezzel a rendezvénysorozattal is. És időközben jött be az is, hogy szavazni lehetett már a fiatalokra, egészen pontosan 2016-tól van nemzetközi zsűri, szakmai és közönségdíj a showkészben. És az idei év az megint csak nagyon különleges, nem tudom, hogy arról most beszéljek-e, vagy majd később. Tehát most a 17. évre éreztük azt a kollégákkal és a szakmai partnerekkel is mindig beszélgetünk, megosztjuk azokat a gondolatokat, hogy hogyan sikerült az előző showkész, és mint az olimpiánál mindig megállapítjuk, ez volt minden idők legjobb showkésze, de egyébként meg azt éreztük, hogy most már ezt nagykorúvá kell tenni, még ha nincs is 18 ezt a rendezvénysorozatot, és formalizálni kell a jelentkezés módját. Tehát meg kell hirdetni, ugyanúgy, mint bármilyen zenei vetélkedőt, versenyt, hogy adják be egy előválogató zsűri elé a pályázataikat a fiatalok, idén 17-en adták be, és abból pedig egy elő zsűri kiválogatja, hogy kik azok, akik majd valóban színpadra léphetnek a műpában. Korábban ezt mindig én csináltam, ezt a szelektálást, ami olyan szempontból nem volt nehéz, hogy követtem is a klub életet, máshol is vannak jazz csillagvizsgálók, ugye? Hallgattam a kollégáknak a tapasztalataira, javaslataira, és a Jazz Szövetség is mindig, meg a jazz, leginkább a jazz tanszék tanárai is súgtak, hogy kik azok, akikre érdemes majd figyelni a fiatalok közül. És én kerestem meg őket. Idővel egyre inkább ők jelentkeztek már, egyre nagyobb számban, már volt, hogy azt kell mondani, hogy majd jövőre, bocsánat, már ide nem fértek be, de így most már nem az enyém az óriási nagy felelősség, hanem egy paraméterrendszer van, amely alapján elbírjáljuk a fiatalok pályázatait, és pontozzuk őket.
3: Egyébként magas színvonalú minden produkció, aki jelentkezik?
5: Nehéz volt, mindig mondják, hogy nehéz a zsűri szerepe, de tényleg nehéz volt, és azért a végső befutónál egy-két kivétellel a kollégákkal mégiscsak megegyeztünk, hogy kik azok, akik majd ide kerülhetnek, hogy a Fesztivál Színházban koncertet is adhatnak. A kollégák meg is nevezném, Borbély Mihály és Fekete Kovács Kornél voltak még velem az előválogató zsűriben. Én is ilyen szempontból még itt maradtam.
3: Emlékszel arra a velem szemben ülő Harcsa Veronika, amikor jelentkezett erre a bizonyos showkészre, hogy előtted van a kislány, nem? Hát lehet azt mondani, még akkor hát kezdő kislány.
4: Igen, lehet mondani, hogy kislány voltam. Akkor diplomáztam a zeneművészetin. Akkor még talán az volt a legelső showkész, amin én fölléptem.
5: Igen.
4: Igen, Bari bólogat. És akkor még nem jelentkezés alapján ment, hanem meghívást kapott az a néhány zenekar, aki ott felléphetett. És valószínű jókor voltam jó helyen éppen, mert akkor voltam az induló generációnak a tagja, és akkor készült el a legelső lemezem, akkor kezdtem el saját dalokat írni, úgyhogy nekem tökéletes volt az időzítés, hogy az első showkészen ott lehettem.
3: Saját dalokkal indultál egyébként?
4: Igen, igen,
5: igen. Igen, én nem emlékszem arra, amikor Veronikát fölkértem, arra viszont emlékszem, amikor legelőször hallottam őt énekelni, és ez a nyitott műhelyben volt, nem is tudom hányban, és a Boulevard of Broken Dreams-t énekelte, még erre is emlékszem.
4: Diana Krall áhítatban biztos.
5: Igen.
3: Ezzel nincs semmi baj szerintem. Ezzel mindannyian átestünk.
4: Én benne is maradtam egy kicsit.
3: Azt szerintem normális, én is, úgyhogy ráadásul olyan szerencsések vagyunk szerintem mindárban, hogy még élőben is láthattuk őt, de én többször is, úgyhogy ez csodálatos.
5: Hát szóval, igen? Nagyon szerencsés vagyok, hogy elhozhattam.
3: Igen, jó, hát de mi ennyire nem vagyunk szerencsések, de annyi, nem, szerencsések vagyunk, hogy te vagy, és elhozott nekünk Diana Krall többek között a műpába.
5: Meg hogy szereti a műpát, ő is, és szívesen jön vissza.
3: Miben változott még az évek során ez a bizonyos jazz showcase? Mi az, amit te leginkább megemlítenél?
5: Több minden is eszembe jutott. Először is az, hogy talán amikor indult a showcase, akkor inkább próbáltak a fiatalok valamilyen trendeknek megfelelni, sokkal inkább, és többet jellemzőben voltak olyanok a koncertek, mintha vizsgakoncertek lettek volna. Ez egyébként sokáig megmaradt ez a tendencia, hogy ezt nehezen vetkőzték le magukról, hogy itt valahogy meg kell felelni. Nem egy lehetőséget láttak ebben az ifjak, hogy itt most kiteljesítsék magukat, és valami igazán kreatívat, bátrat mutassanak. Ez most már úgy érzem, hogy egyre inkább megvalósul. Talán azért is, mert hogy hát már szerintem 2008-ban sem nagyon voltak ilyen fő csapások, fő stílus irányok. Nagyon elaprózódott a jazz is, ahogy az egész zenei élet, talán minden műfajtól függetlenül. Ami pedig a Covidot illeti, a showcase-nek azt gondolom, hogy jót tett, bármennyire is ez furcsán hangzik. Mert ugye megrendeztük a koncerteket így is, itt a Fesztivál Színházban, mint hogy az egyik varázsa, ugrálok ide-oda. Az egyik varázsa a showkész koncertjének az, hogy nagy nyüzsgés van ilyenkor mindig a házban, sokan kíváncsiak a fiatalokra, egyik színhelyről a másikra mennek.
3: Úgy, hogy jó, hogy mondod a színhelyeket, hogyha jól emlékszem, akkor a színhelyek is változtak az igen. évek során. Bocsánat, hogy belebeszéltem. De ez is egy nagy változás.
5: Igen.
3: Hogy honnan indult és most hol tart.
5: Bár a Fesztivál Színházból indultunk a legeslegelején, aztán kihoztuk az előterekbe a úgynevezett kiskoncerteket, bocsánat, hogy így nevezem őket, és jó volt ez a hömpölygés, zászlótér és üvegterem, aztán átrium között. Ez is az is volt menet közben. De pont a Covidnak idézőjelben köszönhetően ráéreztünk arra, hogy ha a Fesztivál Színházban adunk lehetőséget a fiataloknak, azzal mindenki csak nyer. Tehát ugye 21-ben nem lehetett élő koncerteket, élő nézőközönség előtti koncerteket szervezni, viszont online ezeket a koncerteket közvetítette a MIPA a stúdió jó voltával, és azt láttuk, hogy ezzel egy nagyon fontos hozzáadott érték is keletkezik, hogy ezeket a filmeket a fiatalok utána tudják magukról mutogatni. És arra is gondoltunk, hogy feláldozzuk ezt a hömpölygést annak az oltárán, hogy a fiataloknak is meg tudjuk adni azokat a technikai feltételeket, azt a színpadképet, azokat a világítási és egyéb technikai feltételeket. Nem beszélve, ugye továbbra is megtartottuk a videó felvételt és az online közvetítés, élő közvetítésnek az előnyeit, hogy inkább ide tettük le a voksunkat, és azt gondoljuk, nagyon jól sikerült a tavalyi év, most már 24-ben, igen, mindig nehéz mondani a showkészről, hogy idei, tavalyi idei, mert mindig az év elején az első jelentős jazzfesztivál itt a házban. Tehát nagyon jól vizsgázott a 2023-as showkész. Úgy gondoljuk, hogy ezt már így most meg fogjuk tartani, hogy Fesztivál Színházban játszanak majd, ugyan ingyenes koncerteket adnak, de ott játszanak a fiatalok is. Este pedig meg lesznek a nagy koncertek továbbra is. Ez is egy változás különben, hogy kik jönnek esténként koncertet adni, mert annak idején inkább a nagy öregeket hívtuk, hogy hát megajándékozzuk a nézőket akár egy Szakcsi, Gonda, Binder, Babos koncerttel, Dresmiájjal. Az utóbbi években próbáltam arrafelé terelni inkább a stiláris irányát a showkésznek, hogy azt mutassuk meg, hogy akik már olyan esti koncertet is tudnak adni, hogy arra már belépőjét is tudunk értékesíteni, olyanokból is vannak már elég sokan, akik valaha showkészesek voltak, és akik olyan irányt képviselnek a jazzben, ami megmutatja, hogy merre van előre. Nagyon sok kollaboráció is keletkezik külföldiekkel, magyarokkal. Az egyébként is jellemző nyilván évek óta, de itt kifejezetten törekszünk erre, vagy törekszem erre. Tehát nagyon frissek ezek a koncertek, ezek az esti koncertek, amelyek mutathatják akár a délutániaknak is, hogy erre felé is lehet haladni. Mert erre megy a régiónak, Európának, akár a világnak is a jazz élete.
3: Mielőtt ezt a vonalat folytatnánk, most Veronikához fordulok, hogy 22-ben beültél a zsűribe. Ez milyen változást éltél meg ezzel kapcsolatban? Hogy ez biztos egy nagyon furcsa volt, hogy azok után, hogy egyszer csak ott álltál még a mikrofon előtt, most ülsz a mikrofon előtt, és te mondod meg a fellépőknek, amit annak idén te váltál a zsűritől?
4: Hát azért a kettő között eltelt egy pár év,
3: és
4: nem ért nagyon-nagyon váratlanul a feladat, mert korábban is, bár nem itt, amit a showkészen, de zsűriztem már más tehetségkutatókon, illetve a MIPA showkészét is követtem hosszú évek óta, már csak azért is, mert 2014 óta a Művészetek Völgyében vezetem az egyik jazz helyszínt, és oda minden évben hívok el valakit a showcase-ről. Ez egyfajta külön díj. Most idén a 2024-es program a Művészetek Völgyében a színpadomon már teljes egészében összeállt, úgyhogy kihagytam egy koncert sávot, ahova most egyelőre csak annyi van beírva, hogy műpa showcase, és nagyon várom a február közepi koncerteket, hogy eldönthessem, hogy ki az, aki megkapja ezt a lehetőséget majd. Nagyon törekszem rá, hogy ezen a fesztiválon, a színpadomon is minden generáció képviseltethesse magát, és ebbe beletartoznak a legfiatalabbak is.
3: Szoktuk mondani, hogy ő mindig nehéz a zsűrinek, és tényleg általában egyébként nehéz szokott lenni a zsűrinek, még akkor is, hogyha valaki egyértelműen kiugrik a mezőnyből. De hogy éled meg azt, hogy nyilván mindenkinek, mindannyiunknak van egy ízlése, hogy nehéz azt ilyenkor félretenni, és azt mondani, hogy van egy ízlésem, de az visz valamerre a szívem, de hogy nagyon, mégiscsak még ennél bonyolultabb egy zsűrinek a dolga.
4: Nem biztos, hogy az ízlést, a személyes ízlést teljesen félre kell tenni zsűritagként, hiszen az is egy szempont. És el lehet mondani, a fellépők is tudják, hogy a zsűri véleménye az egy szubjektív vélemény, és nyilvánvalóan nem független a zsűrinek, a zsűritagnak a saját személyes ízlésétől. Ezt el is lehet mondani, hogy nézd, nagyon nagyra értékelem technikailag, ahogy játszol, nagyon nagyra értékelem a zeneiségedet, jók voltak a dinamikák, ízlésben nekem nem te vagy az, aki a szívemhez a leginkább közel áll. Vagy azt is lehet mondani, ami ennél talán előremutatóbb, hogy ízlésben lehet, hogy hallgathatnál több mai európai vagy amerikai jazzt. Mert nagyon gyakran hallom azt az ilyen tehetségkutatókon, hogy azokat a zenéket hallgatják a fiatalok, amiket a tanáraik mutatnak nekik, amik zseniális zenék, de lehet, hogy 20-25 évvel ezelőttiek, amivel semmi baj nincsen, de ezeket a fiatalokat mi arra is igyekszünk valahogy felkészíteni, hogy be fognak lépni az iskolából kilépve, be fognak lépni egy nagyon élő, nagyon organikusan változó zenei világba, egy zenei piacra a legcsúnyebb szóval, és itt bizony az is számít, hogy ki az, aki a 90-es évek zenéjéből indul ki, és ki az, aki képben van, hogy milyen zenék forognak ma. És egyáltalán nem arról van szó, hogy azt kéne lemásolni, de ezek nagyon fontos ismeretek, amikkel ugyanúgy tisztában kell lenni, és ha már ízlésről, meg stílusról van szó, szerintem ezt is vissza lehet jelezni.
3: Ha én most csak mondjuk beszélgetnék egy kávézóban, és azt mondanám, hogy mostanában milyen zenét hallgatsz, akkor mit mondanál nekem?
4: Hát nagyon izgalmas volt a januárom mostanában. Az elmúlt években gyakran előfordul az, hogy szerzők kérnek meg. Elsősorban a jazz, illetve a jazz és a klasszikus zene határán alkotó szerzők, hogy az ő műveiket énekeljem el. Úgyhogy most konkrétan a január azzal telt, hogy olyan szerzőket hallgattam, köztük Gadó Gábor, gitárost, illetve...
3: Most 90-es évekből sebeket szakítottam bennem, így visszajött a fiatalságomat, akkor még ilyen iszonyatos nagy klubélet volt, és a Gadó még itthon élt, és napi szinten futottunk vele itt ott össze.
4: Szóval igen, vele is egy bő héten keresztül dolgoztam együtt most januárban, és ilyenkor, amikor ennyire intenzív munkáim vannak, és ennyire összetett feladatokat kapok, mert ezek nagyon komplex feladatok énekesként, akkor ritkán fordul elő az, hogy még mást is legyen figyelmem.
3: Persze,
4: hallgatni.
3: Ilyen együgyűek leszünk ilyenkor, nem? Szó legjobb értelmében.
4: Hát hívjuk fókusznak, igen.
3: Jó, térjünk vissza a showcase-re, hogy mik azok a díjak, amiket megkaphatnak ezek a fiatal pályakezdő művészek?
5: Van egy szakmai díj, igen? Ezt a zsűri ítéli oda az általuk legjobbnak ítélt fiatalnak. Van egy közönségdíj, amelyre értelemszerűen a közönség szavazhat, ez alkalommal már csak online, ezzel is igyekszünk a fenntarthatóságot előmozdítani, elősegíteni. Ezen kívül pedig mind a kettő azt jelenti, hogy később visszajöhetnek a fiatalok önálló koncertet adni a Műpában. Ez a Nemzetközi Jazz Napon április 30-án valósul majd meg, szintén a Fesztivál Színházban. És vannak szakmai partnereink, kiemelt közülük a Magyar Jazz Szövetség, ez így van évek óta. Ezzel alkalommal majd a Margit szigeten lesz egy új nagyszabású jazzprodukció, oda fognak kettő zenekart invitálni. Rajtok kívül pedig régóta a partner az Empléni Fesztivál, csatlakozott hozzánk a Palóznaki Jazz Picnic, a Dunaszerdahelyi Jazz Club DS, vagy DS. A művészetek hölgye, ugye vele kellett volna kezdenem Veronikával, az ő udvarával, a Veszprém Fest új csatlakozó, és a Budapest Music Center, Budapest Music Center, BMC szintén invitál fiatalokat, illetve ez is egy nagyon régi és egy nagyon örömteli együttműködés a londoni 606-os klubbal, valamint a Harmonia Jazz műhelyjel közösen. Ők egy szólistát hívnak meg évente, akik kinti angol formációhoz csatlakozhatnak egy alkalommal.
3: Ez fantasztikus. Én őszintén szólva, hogyha most kezdeném a kis pályámat, akkor nagyon boldog lennék, hogyha ilyen lehetőségek lettek volna akkor az előző év ezredben, de hát én erről lecsúsztam. Mik a tapasztalataid, hogy ezek a fiatal művészek megkapják például azt a lehetőséget, hogy nálad fölléphetnek azon a fesztiválon, hogy ugye, hogy ez a legnagyobb dolog, amit kaphatnak, hogy tulajdonképpen teret arra, hogy megmutassák, hogy ők mennyire tehetségesek, jól gondolom? Tehát, hogy ez talán ez a legfontosabb.
4: Igen, igen. Azt is hozzátenném, hogy maga a showcase szereplés is nagyon összetett tapasztalatokat tud adni. A saját élményeimből mondom, hogy azt is meg kell tanulni, hogy hogyan kell egy showcase-re jelentkezni, milyen az a videó, amit én beküldök magamról, az élő videó legyen, az megfelelő minőségű legyen, az megfelelő hosszúságú legyen, egy olyan dal legyen, ami a leginkább bemutatja, reprezentálja azt, hogy én milyen azt produkciót milyen képviselek, és ott utána a showcase-ben, hogyha az egy félórás showcase koncert, mert a showcase koncertek azok tipikusan rövidebbek, mint az egész estés koncertek, akkor azt hogy építsem föl, mi az a fél óra, ami megint csak rám a leginkább jellemző, és ami mégis a legtöbb, legszínesebb képet mutatja rólam, bemutatja a különböző arcaimat előadóként. Tehát ebben is rutint kell szerezni, és már önmagában a showcase fellépés is egy nagyon nagy plusz, egy nagyon nagy lehetőség, még akkor is, hogyha valaki nem viszi el a fődíjat. És aztán természetesen, hogyha további fellépési lehetőségekhez jut valaki, akkor igen, azt hiszem ez a fajta zenészi rutin ebben a pályaszakaszban különösen fontos.
3: Meg amit mondtál, hogy elképesztő profik veszik körbe ezeket a gyerekeket, vagy fiatalokat, inkább így mondanám, itt a MÜPÁ-ban is, meg nálatok is, tehát az biztos egy minőségi lépés számukra, hogy olyan emberekkel dolgozhatnak együtt, olyan hangosítást kapnak, olyan világosítást kapnak, tehát azért ezek nagyon, ma már tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy képileg is, hogy jelenik meg egy produkció, nem csak az, hogy mit hallasz, tehát hogy biztos, hogy ez is nagyon sokaknak egy iszonyatos nagy élmény lehet. Meg hát, hogy viszi tovább őket különböző másik. Kérdésként teszem, hogy viszi tovább őket különböző helyszínekre, újabb fesztiválokra, a showcase, illetve például az, hogy nálad elindulnak ezek a gyerekek? Az a tapasztalat?
4: Hát aki rátermet, és szerencséje is van, azt mindenképpen, igen, ez így működik, lépésről lépésre, egyik fesztiválról a másikra. Rengeteg a produkció, és nekem ma is, a pályámnak a mai pontján is az a tapasztalatom, hogy sokkal-sokkal könnyebb egy fesztiválra bekerülnöm úgy, hogyha a szervező élőben hal. És ez nagyon gyakran vagy egy másik fesztiválon, vagy pedig egy showcase fellépésnek az alkalmával valósul meg.
3: Ezekben a podcastokban mindig eljön az a pillanat, amikor következik egy zenei bejátszó. 2022-11-22, hú, micsoda izgalmas dátum. A műcíme About Time, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint a szerző, és megragadnám az alkalmat, mielőtt elindul a zenei bejátszó, szólítanám Bálintot, hogy legyen olyan kedves, és csatlakozzon hozzánk a beszélgetés ezen pontján. Akik ismernek téged, nem is kell nagyon ismerjenek, azok is tudják, hogy Bálinttal ti nagyon-nagyon erős szimbiózisban dolgoztok. Mióta?
4: Egészen 2007-2008-ra nyúlik vissza, az együttműködésünk, de legintenzívebben 2012 óta, azóta duóban is rengeteget dolgozunk együtt.
3: Hol találkoztatok először? Hol lett ez a szakmai szerelem? Hol alakult ki?
4: Osztálytársak voltunk a zeneművészetén, a jazz tanszakon, igen, ott egy osztályban mindenféle hangszeres és énekes zenészek előfordulnak, tehát nem csak énekesek vagy csak gitárosok, és egyszerre diplomáztunk.
3: Te is egy szemlány voltál az osztályban?
4: Nem, a Gere Benzita volt a másik énekes.
3: Én egy szemlányként nagyon jó dolgom volt, csak pasikkal voltam körülére. És szia Bálint, üdvözöllek itt az asztalon.
6: Szeretettel üdvözöllek benneteket, köszönöm, hogy itt lehet.
3: Kifaggattam itt a Veronikát, hogy honnan van a szakmai szerelem közöttetek, mert én ezt nem tudtam, hogy ti a tanszakon egy osztályba jártatok.
6: Ez pedig így igaz. Mindig szólni fogok, hogyha bármi valótlanságot állít, okay. ez teljesen így igaz. 2004-től jártunk, pont 20 évvel ezelőtt kezdtünk el a Zeneakadémián, mint osztálytársak tanulni. Úgyhogy, és azóta is tanulunk együtt folyamatosan.
3: Ez ilyenkor egy békjó, vagy egy inkább pont egy ilyen
6: és kíváncsi vagyok, hogy hova fog.
3: Tessék, ki nevetne.
6: Ez egy békjó, igen.
3: De én most ezt a szó legnemesebb értelmében mondom, mert amikor az ember elkezd valakikkel együtt dolgozni, akkor úgy érzi, hogy felelős egy picit minden értelemben a muzsikus társaiért. És hogy, de ez egyfajta békjó, mint olyan, mint egy házasság, de közben pedig megvannak ennek a fantasztikus előnyei, mert nyilván már félszavakból megértitek egymást, sokkal könnyebben tanultok a másiktól, mint azok, akik csak így összefutnak egy-egy pillanatra. De
4: igazából inkább olyan, mint egy nyitott házasság, azt mondanám.
6: Egyre jobban hangzik, igen. A békjó. Igen.
4: Mert való igaz, hogy nagyon szoros közöttünk a szakmai együttműködés most már, hát jó sok éve, de mindvégig mind a ketten más produkciókban is részt vettünk. Közösen is különféle zenei helyzetekben kipróbáltuk a közös zenélést, és egymástól teljesen függetlenül is mind a ketten saját zenei utakat is járunk.
6: Viszont azt is gondolom, hogy együtt mi ketten közösen annyira sok energiát fektettünk a saját produkciónkba, illetve a saját közös hangunk megtalálásába, hogy ez mindenképpen példátlan, vagy azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon különleges együttműködés, nem csak az emberi okok miatt, hanem a szakmai oldalról is ugyanúgy.
3: Most jön ez a bizonyos kompozíció, az About Time, szerző Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint. Harcsa Veronika ének, Gyémánt Bálint gitár, Nikolá Teisz Bőgő basszusgitár, Antoine Pierre dob, és Dres Mihály pedig fuhonon játszik a felvételen.

0: A most hallott About Time koncertet májusban újra streameli a MIPA, úgyhogy érdemes figyelemmel követni a közösségi média felületeit. Ugye ez a lemezeteknek is a címe, ha jól tudom, hogy About Time. Mi az, ami először eszetekbe jut ezzel kapcsolatban, amit úgy nem csak, tehát hogy szóban is elmondanátok a hallgatóknak erről az anyagról?
1: Hát úgy fogalmaztuk ezt akkor meg, amikor 2022 végén bemutattuk ezt az albumot, hogy kettős a címnek a jelentése. Egyrészt az időről, az idő volt a középpontban, ahogy a dalok kialakultak. Ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, kezdve onnan, hogy sok páratlan kompozíció, tehát ilyen furcsa időérzetű dal található ezen a lemezen, egészen odáig, hogy az időről, mint filozófiai fogalomról elmélkedünk zenébe öntve. Másrészt viszont It's About Time angolul azt is jelenti, hogy itt van az ideje dolgoknak, és ez legalább annyira mottójává vált ennek a lemeznek, egyfajta állásfoglalásnak is tekintettük ezt, hogy itt az ideje kiállni dolgokért, amik nekünk fontosak, itt az ideje elgondolkodni az életünkön.
0: Ebben nagyon nagy befolyással bírt benneteket a COVID alatt kialakult helyzet, tehát az...
1: Biztosan, persze, az mindenkit elgondolkodtatott, nem csak zenészeket, de azokat, akiknek a munkája akadályozott lett a COVID alatt, azokat biztosan kiemelkedően.
0: Neked, Bálint, mit jelent ez az anyag?
2: Hát ezen felül elég nehéz lenne, Veronika nagyon szépen összefoglalta, igazából ez az a két értelmezés, ami felmerül, viszont a szövegekért 100%-ban Veronika felel, tehát hogy ebben az értelemben ezek az ő személyes történetei, ami a szöveget illeti. Nagyon más értelmezés nem tudnék mondani.
0: Ezt mindig meg akartam kérdezni, mert bámulattal nézem azokat, én magam írok dalszövegeket kizárólag magyarul. Nyilvánvalóan nagyon jól kell tudni a nyelvet, az egy dolog. De attól még, hogy valaki jól beszél a nyelven, nem feltétlenül tud dalszöveget írni. Egyrészt miért angolul? Tudom a műfaj, és általában ugye ez az egyértelmű, hogy akkor angolul kell énekelni jazzt, de hogy mikor írtál először angol nyelvű dalszöveget, és hogy mi volt az az első gondolat, ami miatt ez neked eszedbe jutott, hogy neked meg kell fogalmazni a saját gondolataidat egy idegen nyelven?
1: 2008-ban jelent meg az első szerzői lemezem, You Don't Know It's You volt a címe, és azon angol nyelvű saját dalok szerepelnek. Valahogy automatikus volt akkor, hogy angolul fogom őket írni. Valószínű amiatt, mert aki jazzt tanul énekelni, az szinte kizárólag angolul tanul. Tehát az összes dal, amit a tanáraink a vizsgákra nekünk föladnak, az mind-mind angolul van, ez alól egyedül talán a bosszanovák kivételek, amik meg portugálul szólnak, de hogy a jazz tanulmányok során nem kerül elő magyar nyelvű éneklés. Nekem nagyon fontos volt a magyar nyelv, és most is az, emiatt is készítettem több versfeldolgozást, amin magyar költőknek a verseit dolgozom fel, és ezeken az albumokon elmerültem a magyar nyelvnek a csodáiban, de valamiért a saját nyelvű kompozícióim azok, illetve a saját kompozícióim azok elsősorban angolul születnek. Lehet, hogy ebben az is benne van, hogy én azért mindig azt szerettem volna, hogy a zenén maradjon a hangsúly. Tehát, hogy fontosak nagyon a történetek, amikből írom ezeket a dalokat, de nem akarom, hogy túl konkréttá váljanak. Nem akarom, hogy a közönség azon kezdjen el gondolkodni, hogy vajon az életemben mi történt, ami ihlette ezt a dalt, mert úgy érzem, hogy ez mindegy. Én nem azt akarom átadni, hanem egy komplex hangulatot, érzést szeretnék átadni, ami sokkal inkább a zenén keresztül kommunikálódik, és a szöveg az egy plusz réteg.
0: 2010-ben járt először a Showkézen Bálint. Emlékszel rá, Barbara? Van valami...
2: Jó, tudom, én sem emlékszem rá, Barbara, úgyhogy senki nem hibáztatom, hiszen én például nem emlékszem.
1: Illetve, bocsánat, de szerintem én ott látom a papíron, el tudom olvasni fejjel, hogy a Transform Quintettel játszik.
0: Igen, de az 2010 van a papír, az súgó példányom van, nem viccelj.
2: Arra emlékszem, ez való igaz.
0: Na, tehát, hogy 2010, föléptel ezzel a bizonyos dologgal Showkézen, mik az emlékeid róla?
2: Nekem nagyon különleges ez a koncert, és nagyon különleges emlékeim vannak róla. Transform Quintetben nem sokkal előtte kértek fel szólistának, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas ilyen fúziós jazz zenekar volt, manapság már nem igazán aktív, és ez a koncert pedig azért nagyon különleges, mert Joey Calderazzo, amerikai jazzongorista csatlakozott hozzánk ezen a koncerten, és hogy ez nekem emlékszem, hogy egy nagyon-nagyon féltem, tisztán emlékszem rá, hogy nagyon-nagyon izgultam amiatt, hogy az majd milyen lesz, és hogy fog sikerülni, de egy igazán-igazán jó emlék. Úgyhogy meg talán az egyik első ilyen kizárólag szólistaként való fellépésem volt. Nyilván a Veronikával való közös akkori együttműködésekbe is meg tudtam mutatkozni, de az egy mindig egy picit kisebb felelősség, amikor van valaki, aki előáll, és az emberi nyelven szólal meg, és nyilván a figyelem az sokkal inkább összpontosul rá, és ez ilyen értelemben is nekem egy nagyon különleges koncert volt.
0: Barbara, amikor kitaláljátok, hogy kik legyenek a zsűri tagok, most már azt lehet mondani, hogy mindenki boldogan mond igent erre a felkérésre? És ez így volt a kezdetekkor is?
3: Úgy emlékszem, igen, megtisztelőnek érzik. Volt, aki úgy gondolta, hogy nagy felelősség, ami szintén jól esett nekünk. Nagyon-nagyon szívesen jönnek, és hát el kell mondani, hogy nemzetközi zsűriről van szó. A zsűri elnök az mindig egy magyar előadó, vagy tanár, rendszerint ez egybe esik. Idén Borbély Mihály lesz a zsűri elnök, és jellemzően a régióból szoktunk még zsűritagokat hívni, Szlovákiából, Németországból, Ausztriából, legkülönbözőbb helyekről érkeztek már. Most már online kapcsolódnak be ők is az értékelésbe, így, hogy van lehetőség online meghallgatni a koncerteket. Ez is a Covid-nak a hozadéka. Ugyanakkor tényleg az utazásukat ezzel meg lehet spórolni. Valaki egyébként azt mondta, hogy ő azért nem jön zsűrizni, mert nem élőben hallhatja a zenekarokat. Reméljük, hogy majd jövő évben akár kötélnek el, úgyhogy ide utazik.
0: Bálint, tanítasz a Zeneakadémián, és mit látsz, hogy a gyerekek, akik a kezed közül kikerülnek, igen, furcsán, tehát nem arra akartam utalni, folytogatod őket. Tehát, hogy...
2: Csak nagyon indokolt esetekben, nem jellemző.
0: Jó, én ezt megértem egyébként. Időként én is szoktam kurzust tartani, én csak a PET palackkal bánok nehezen olyankor. Szóval, hogy mit látsz, hogy a gyerekeknek mit jelent ez a megmérettetés, hogy eljöhetnek egy ilyen...
2: Szerintem nagyon-nagyon fontos. Egyrésztről a műpa presztízse miatt, másrésztről pedig mindig óriási fejlődési lehetőség van abban, amikor szakmai közegben találkozunk egymással. Akár azokkal a zenészekkel, akikkel már ismerjük egymást régóta, akár csak az, hogy van lehetőség másokat meghallgatni, hogy ilyen kiváló körülmények között van lehetőség a saját kompozícióinkat előadni. Azt gondolom, hogy tudom azt, hogy most is lesznek a növendékeim közül néhányan a showkézeken. Úgyhogy szerintem ez egy egyedülálló lehetőség, és egy nagyon fontos vérkeringés frissítő esemény. Úgyhogy ezért is szerintem kiemelten nagy jelentősége van.
0: Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a Jazz Showcase nyitó estjének koncertje február 16-án lesz. Ez egyben egy lemezbemutató koncert is. Vortex of Silence, a csend örvénye. Gyimánt Bálint szóló lemeze hangzik el ezen a koncerten. Így kik van, lesznek ahol... a te játszópajtásaid?
2: Szabó Dániel, Ferenc a doboknál és Bartók Vince basszusgitározik. Úgyhogy ezek az én kompozícióim alapvetően, illetve az én nevemben működik a produkció, de hármunk közös munkájának a gyümölcse, és nyilván hármunk közös zeneiségének egyfajta hangzása, úgyhogy nagyon...
0: Mióta
2: nagyon...
0: muzsikálsz velük?
2: Hát közel 3 éve, hogyha jól számolok, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon intenzív együttműködés, és hogy nagyon-nagyon jól tudunk közösen dolgozni. Ráadásul mindkét kollégám az én zenekaramon kívül rengeteg helyen játszik még, és olyan helyeken is, amelyek nem csak esetleg óriási nézőszámokat vonzanak, hanem amik a kreativitásukat is ugyanúgy megtornáztatják, és szükségük van arra, hogy olyan produkciókban vegyenek részt, amelyek nem csak mint kiszolgáló személyzet vannak ott, hanem igazi kreatív muzsikusok, úgyhogy nagyon várom a koncertet.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltél bennünket, és eljöttél ebbe a podcastba.
2: Köszönöm, hogy itt
0: és a koncerthez pedig jó felkészülést még, van egy pici időtök, és remélem, hogy személyesen is itt lehetek, és meghallgathatok.
2: Várunk mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen.
0: És akkor megyünk tovább egy olyan felvétellel, ami 2022. február 4-én lett rögzítve, Jazz Tehetség Börze, Ocsovai Damian Trió. Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk téged is. Hát te vagy most mindannyian közül itt a kis Csikó. Te hogy... És, és neved? Hát
4: nagyon-nagyon sokszor kaptam már meg ezt a jelzőt, de csak
0: mi?
4: Ezért.
0: Figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy mi is megkaptuk ezt annak idején, ki nagyon régen, ki kevésbé régen, és az a rossz hírem van, hogy már nem sokáig fogod ezt kapni, mert majd jönnek a még csikóbbak, és akkor ők fogják ezt.
4: Bizony, már vannak is.
0: Igen.
4: Kezd feledésbe merülni.
0: Hát akkor, ha már így szóba került, hogy milyen fiatal vagy, hogy mikor találkoztál a műfajjal először? Mi volt az, vagy ki volt az, aki téged a leginkább megfogott, és e felé a műfaj felé terelt?
4: Hát szerintem ilyen 6-7 éves koromban lehetett. Szüleim hallgattak mindenféle zenét otthon, főként bakelit lemezek formájában. Különböző műfajok keveredése szólt otthon mindig, és nagyon nagy ilyen zenei központúság volt a családban. És nagyon sok jazz felvételt már akkor hallottam így kisgyerekként. De a fordulópont az azt hiszem az volt, és arra itt tisztán emlékszem, amikor apukám betett egy hozott haza valahonnan egy Oscar Peterson lemezt, és nem tudtam, hogy mi az, de azt tudtam, hogy nagyon érdekes.

0: időre biztos, hogy leparkoltam így a jazznél. Aztán mentem tovább, és nagyon sok ilyen fúziós területet érintettem, és a mai napig is ez...
1: 2022-es jazz showcase külön díját nyerted el a trióddal, így a 2022-es palóznaki jazz pikniken már koncertezhettél. Volt előtte már hasonló nagy helyszín, ahol te játszottál? Vagy
2: egy... Sőt, bocsánat, de igen? A művészetek vagyében az udvaromnak a külön díját is a Damian kapta. Úgyhogy nálunk is fellépett később ennek a showcase-nek a kapcsán.
1: Hát, tiszta világsztár lettél egy pillanat alatt.
0: Játszottam már korábban hasonlóan nagy színpadokon. Igazából már elég régóta szívom magamba így a hazai zenei életnek a mindenféle velejáróját, és nagyon régóta tevékenykedem itthon billentyűsként, úgyhogy már nem is tudom, ilyen 14-15 éves koromba kerültem be így jobban a zenei közegbe, aztán ilyen 16-17 évesen jöttem fel Budapestre, és onnantól meg jókor voltam jó helyen, ahogy már említette Veronika is korábban. Ez egy nagyon ilyen nagyon nagy velejárója ennek az egész zenei közegnek, hogy egyszerűen fontos az, hogy az ember tényleg jókor legyen jó helyen.
1: Hát akkor jöjjön egy újabb zenei bejátszó. Ugye Damian ének billentyűs hangszerek, Heilig Tamás basszusgitár, és Boros Levente pedig a dobok mögött. Hallgassunk bele, Feel a mű címe.

0: Mennyire fontos az, hogy egy előadó saját dalokat írjon?
1: Szerintem nagyon. Nekem mindig is volt erre egy nagy igényem, vagy vágyam. Elég régóta, de konkrétan ilyen 6-7 éves koromban leültem a zongorához, és már az volt a fejemben, hogy akkor én most valamit alkotok. És ez az alkotó szellem, ez végig kísért mindig. Úgyhogy nekem ez a részem, és szerintem nagyon fontos a jövő generációja számára is, és egymás motiváltságának fenntartása érdekében is nagyon fontos.
0: Másképp énekel az ember egy saját dalt, Veronika?
2: Másképp, igen. Uh-huh. Igen, ezt én is meg tudom erősíteni. Ugyanakkor az is fantasztikus dolog, hogyha valaki énekesként abban a szerencsében részesül, hogy írnak neki, és kifejezetten őt kérik fel egy műnek a bemutatására, az ő hangjára gondolnak, miközben egy szerző ír. Szóval az is nagyon nagy feladat, és nagyon szép feladat tud lenni, és abból is tudnak kisülni elképesztő jó dolgok. És természetesen az is egy érvényes út, hogyha valaki a tradíciót viszi tovább, és a már meglévő gyönyörű dal irodalomból merít. De azt hiszem, hogy ha valakit az izgat, hogy önmagában megkeresse, hogy hogyan tud a zenén keresztül a leggazdagabb képet mutatni, a legtöbbet adni, akkor mindenképpen érdemes legalább megpróbálni írni saját dalt, amit aztán félre lehet tenni, de ez a tapasztalat, hogy leültem, megnéztem, mi jön ki, ez szerintem nagyon fontos.
0: Szerintem iszonyatos nagy bátorság kell hozzá egyébként.
2: Az biztos.
0: Egy picit magam felé fordíthatom a mikrofont, hogy én nagyon idős voltam már, amikor az első saját dalt meg dalszöveget

0: mert mindig arra gondoltam, hogy az ember, mit tudom én most, hogy magyar, nekem a Sztevanovid Dusán az ikonom dalszövegírásban, és mindig azt mondtam, hogy ha nem tudok olyat írni, mint a Dusán, akkor egy sort sem írok. És ha nem tudok hozzá egy olyan dallamot írni, mint mondjuk a Presser Gábor, ha már a Dusánt említem, hát akkor én hogy a fenébe ülhetnék le egy zongora mellé, és írnám a, nem tudom, akár csak egy leadet, vagy nem tudom. És hogy ehhez szerintem ehhez kell egy elképesztő nagy bátorság, és én nagyon sajnálom, hogy fiatalon nem mertem. Azt hiszem, az is benne volt, hogy akkoriban még, ugye köztünk, fiam lehetnél szerintem, akkoriban még egy kicsit férficentrikusabb is volt a történet. Valahogy az, hogy egy nő ír zenét, nő ír hozzá dalszöveget, még nem volt annyira, hát itt Magyarországon legalábbis nem volt még annyira bevett szokás, és nagyon sajnálom, hogy akkor én azt éreztem, hogy nem, tehát hogy nem voltam elég bátor, nem tudok rá jobb szót, és hogy mindig csodálattal nézem, aki ezt már ilyen fiatalon megmeri lépni, és azt mondja, hogy én kiállok a közönség elé, vállalom annak az ódiumát, hogy igen, ezt én írtam, ez én vagyok, ezek az én gondolataim, az én zenei gondolataim, és az én szöveg, azt én írt mindent, ez én vagyok. És ez valami olyan mesztelenre vetkőzés minden szempontból, hogy ez elképesztő bátorság kell, ugyanakkor meg, ahogy te is mondtad, egy nagyon nagy kaland, hogy az ember a saját dalát egyszer csak oda viszi a zenekara elé, és azt mondja, hogy ebből csináljunk igen. valami jó kis nótát.
1: Itt viszont meg kell említenem, hogy ha már ennyire igen. mélyen belementünk a témába, hogy a dalszövegeimet viszont, vagyis hát annak az 90%-át azt nem én írtam, hanem Pocsai Kriszta.
0: Kriszta.
1: Uh-huh. Igen, és azt a maradék kis csökevény 10%-ot sikerült nekem nagy erőfeszítések árán, úgyhogy nem vallom magam dalszövegírónak, inkább a hangszeres zenével érem el azokat az érzéseket, amiket szeretnék közvetíteni, és ebbe jön az a layer, vagy az a rész, amihez én azt érzem jelenleg is, hogy nincs elég nagy bátorságom, vagy elég nagy elhivatottságom, hogy belevessem magam, de ugyanakkor mindig azért így.
0: És tudjátok, hogy azt érzékelem egyébként, hogy a közönség meg nagyon hálás érte.
2: Nagyon.
0: Hogyha mégis megléped ezt a dolgot, és kimersz a te saját dolgaid alálni, hogy sokkal szeretik, amikor énekelsz valami nagyon ismert, nagyon népszerű, nagyon szép, és nagyon szívhez szóló, most Michel Legrand, annál most csak azért mondom, hogy szerintem az egyik ilyen csúcsa a dal írásnak, de hogy azt meg nagyon tudják értékelni, amikor egy Windmills után pedig azt mondod, hogy most akkor következzen egy olyan dal, amit. És egyébként a rádiók is értékelik, azt látom, hogy nem tudom, ti nektek ezzel mi a tapasztalatotok, hogy ott is értékelik, hogyha saját nótát be tudnak tenni a körforgásba, mint hogyha csak mondjuk földolgozol egy standardet, vagy...
2: Abszolút, illetve a szakma is. Tehát, ha most így a showcase-nek a nyomán beszélgetünk, biztos vagyok benne, hogy a mindenkori zsűri is értékeli ezt. Azt, hogyha valaki nem csak standardekkel készül, hanem megmutat legalább egy saját kompozíciót.
3: Uh-huh. Teljes mértékben így van, és egyébként ez most már a kiírásnál is szerepelt, hogy kértük, hogy tüntessék föl egyetlen, hogy milyen arányban lesznek az előadandó számok között saját, illetve feldolgozott számok, és láttuk, hogy nagyon nagy számban kísérleteznek azzal, hogy saját hangot találjanak a fiatalok egyre inkább.
0: Egyébként bátrabbak, mint mi voltunk? Úgy értem, az én generációm?
3: Azt hiszem, igen, talán.
0: Jól látom, mert én ezt látom, csak hogy...
3: Igen, azt hiszem, ezt megerősíthetem.
0: Ez mit tudom?
3: Nem azért, hogy neked, ez nem neked
0: nem,
3: szól,
0: nem, hanem... Nem. Azt hiszem, hogy fölteszem a kérdést, hogy mitől van, de magamnak is fölteszem, és egy picit azt mondom, hogy nyilván ebbe az is benne van, hogy az internet...
3: Ugyanezt akartam mondani.
0: ...hatására. Azt én nem tudjátok elképzelni, és most megint a fiatal emberre nézek, hogy az, hogy mi kaptunk ilyen, a Jazz Dance-akon ilyen kazettákat, tudod, hogy ezt hallgassátok meg, ezt kell majd megtanulni, ezt kellene a saját hangnemedben, a saját kis fölfogásodban, a saját zenekaroddal előadni, és hogyha nagyon nagy mázlid volt, akkor volt a családban, a környezetedben olyan valaki, akinek voltak olyan bakelit lemezei, amit picit, de ezt nem tudtam átvenni, csak oda tudtam menni, és ott meg tudtam hallgatni, hogy nem az volt, hogy a világ egy gomnyomásra elérhető volt. Vagy hogy például az angol dalszövegek. Tehát, hogy akkor vadászni kellett, meg megkértem nagyon jól beszélő, angolul tudó barátokat, hogy figyelj csak, én ezt hallom, de légy szíves, javítsd már ki, és akkor láttam, hogy úristen, milyen hülyeséget hallottam, csak közel se azt, amit az előadó énekelt, és akkor ilyen papíron, a mai napig vannak egyébként kézzel írott dalszövegeim. Tehát, hogy nyilván ez is benne van a történetben, hogy nektek egy telefon gomnyomás a világ, és ott van az összes felvétel, ott vannak a kották, hát a kottából is az egy kincs volt, tehát, hogy mi kaptunk egy standard feladatként, és akkor ott voltak ilyen olvashatatlan lókották fölött, te a lead fölött, és úgy próbáltuk kisilabizálni, hogy mi lehet az ott, és ehhez képest most letöltöd, megvásárolod, meghallgatod 80 féleképpen, stb. Tehát nyilván ez is ad egyfajta biztonságot, amikor azt mondod, hogy én most saját dalt írok, és saját dalszöveget írok, és oda tudom tenni, és meg tudom nézni, és ellenőrizni tudom, és tatara. Én legalábbis így gondolom, hogy ez biztos közrejátszott abban, hogy a mai fiatalok egy picit megnyílt nekik a világ, és sokkal bátrabbak, mint
3: én. Meg is fordult az egész egy bizonyos szempontból, hogy lettek, akik először internetes YouTube-sztárok lettek.
0: Igen.
3: Hát ők elkezdtek kísérletezgetni, és voltak olyan bátrak, hogy ezt feltolták a világhálóra, így lett. Például Jacob Collier is így self-made manként, internet-made manként lett valaki, és itt is a műpában óriási tomboló sikert aratott annak idején, de úgy tudom, hogy így kezdett a Jesus Molina is, aki internetes sztár után lett, azt hiszem, hangszerbemutatóknak a sztárja, és így hívta meg azt hiszem, a tavalyi évben, igen, a Kriz zenekar, pont showkész esti koncertre őt is egy vendégnek, akinek szintén óriási sikere volt. Tehát ők először interneten taroltak, nem tudom hány milliós kattintást generálva.
2: És egyébként nem feltétlenül jó valaki élőben, aki az interneten szuper. Tehát nyilván sok olyan produkció van, akik interneten keresztül futnak be, és élőben is tarolnak, de én például pont egy németországi nemzetközi showkészen találkoztam olyan YouTube sztárral, a Gyémánt Bálint mondta, hogy hány millió követője van, én nem voltam képben, aki élőben egyszerűen nem tudott mit kezdeni azzal, hogy
0: itt nem...
2: hát meg, hogy itt nem 20 másodpercet persze, kell igen. kitölteni, mint az Instagramon. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy jó ötletet nagyon-nagyon szépen fölvesz és megmutat, hanem ott lett volna fél óra, aminek az íve az teljesen más, mint amit a közösségi média diktál. És ezt szerintem ezek közül, az ilyen YouTuber sztárok közül aztán sok mindenkinek meg kell tanulni pluszban, hogy milyen egy komplett
0: hogyne,
2: koncert.
0: Hogyne. De milyen formációkban játszol?
1: Jelenleg New Fossils nevű zenekar van, illetve a Mörkben. És nagyon sok helyzetben jammelések alkalmával fordulok meg. Ez egy ilyen kiemelendő dolog nálam szerintem, vagy nekem is, számomra is egy ilyen nagyon fontos szívű dolog, hogy a hazai improvizatív, akár ilyen szabad improvizatív zenei érában is tevékenykedjek, és nagyon sok olyan esemény van egy évem alkalmával, amikor ilyen különféle felállásokban, ilyen spontán összerakott zenekarokkal alkotunk élőben az adott pillanatban. Veronikával is volt egy ilyenünk pont tavaly.
2: Igen, jó volt.
1: Tavaly nyáron volt, igen. Uh-huh. És a Ponton nevezetű hajón játszottunk, és nagyon-nagyon sok ilyen felállásba szoktam játszani.
0: A 2024-es Jazz Showcase február 17-i esti koncertjén a New Fossils zenekara játszol. Mesélsz erről egy picit?
1: Igen, persze. Ez egy különleges este lesz, ugyanis vendégünk lesz ezen az estén Matthias Eik. Ő egy norvég trombitás. Megvallom az őszintét, hogy én nem ismertem a munkásságát korábban. A zenésztársaim közül is csak egy páran, és nagyon nagy hatással volt rám a zenéje, amikor meghallgattam, és a srácok átküldték, hogy ő tulajdonképpen kicsoda, és mikben tevékenykedett, vagy tevékenykedik jelenleg. Dolgozott együtt, ha jól tudom, Csikórával és Pentmetenivel is, és az ECM Recordsnál jelent meg azt hiszem 3 vagy 4 albuma is, úgyhogy igen, nagy zenei múlttal rendelkező úriemberről van szó, és ő fog hozzánk csatlakozni ezen az estén. Úgyhogy emiatt is lesz különleges ez a koncert.
0: Most már többet nem fiatalozlak le, de mégis azt mondom, hogy mert annyira nem vagy fiatal, mint mondjuk azok, akik abszolút mindegy. Most kezdenek. Akik most kezdik ezt a pályát, hogy már tapasztalt showkézesként, hogy mit üzensz azoknak, akik majd a jövő generációjának, akik egy ilyen tehetségkutatóra beadják a kis felvételüket.
1: Hát azt mindenképp, hogy tényleg, amiről beszéltünk is, hogy merjenek saját kompozíciókkal és saját ötletekkel előrukkolni, ugyanis önmaguknak is egy nagyon jó fejlesztés és egy kipróbálási lehetőség, és mindemellett általában a zsűri is értékeli ebben az esetben, főleg a MÜPÁ-nál, legalábbis én azt vettem észre az annó showkézes élményeim kapcsán, hogy nagyon értékeli a zsűri azt, hogyha saját szerzemények vannak, és az ember megmutatja ezt az oldalát is a jazz standardek mellett mondjuk.
0: Veronika, te mit mondanál úgyis, mint mondjuk zsűritag, és úgyis, mint előadó?
2: Nagyon könnyű egy megfelelési kényszerbe beleesni egy ilyen showcase alkalommal. Ez talán megúszhatatlan, mert természetesen mindenki le akarja nyűgözni nem csak a közönséget, hanem még a szakmai zsűrit is. De hogy dolgozzanak rajta a jelentkezők, hogy próbáljanak meg legalább részben ezen túllépni, és fogják fel úgy a koncertet, mint egy olyan koncertet, ahol jól érzi magát a zenekar és a közönség is, és próbálják meg beleengedni magukat a helyzetbe.
0: Barbara, tiéd a zárszó. Üzenj te is valamit a mostaniaknak, meg a jövő generációjának, akik jönnek erre a bizonyos showkézre.
3: Érezzék jól magukat, legyenek bátrak, ahogy Veronika is mondta, használják ki az alkalmat, a lehetőséget, és gondoljanak arra, hogy évek múltán talán esti fellépők lesznek, akár zsűri elnökök, de persze nem ez a cél. És a közönségnek is azt kívánom, hogy ne csak most jöjjön el, hanem a következő években is, és próbáljon meg egy ívet a lelki füleivel valahogy elképzelni, hogy honnan, hová tartott az eddigiekben a jazz itt Magyarországon, és hova irányítja magát. Reméljük, ezt meg tudjuk mutatni, hogy merre felé tekintenek a fiatalok.
0: Minden kedves vendégemnek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és velem tartottatok, a közönségnek és a hallgatóságnak is. Legközelebb újra találkozunk. Nárai Erika voltam. Tartsanak velünk!
4: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Jabe koncertje hallható. Közreműködik Égerházi Attila, Barabás Tamás, Nagy János, Kóskutas Áron és Kaszás Péter.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Jabek koncertjét hallották. Közreműködött Égerházi Attila, Barabás Tamás, Nagy János, Kósuta Sáron és Kaszás Péter. A felvétel Edmontban készült 2019. júniusában.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében Olácumó Árpád zongora este, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható. Közreműködik Sosó Lakatos Sándor, Molnár Sándor, Barca Horváth József és Tálas Áron.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében
1: Olácsúmó Árpád zongorástjét, majd az Olácsúmó Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Sosó Lakatos Sándor, Molnár Sándor, Barca Horváth József és Tálas Áron. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2016. december 9-én.
2: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.